Egy olyan estére készülnek Békés Csabán, ahol nem csak a jókedv, a bor és a tánc kap szerepet, hanem az összefogás is. Szeptember 26-án szombaton különleges jótékonysági bált rendeznek, amelynek kezdeményezetje az Out.Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány. A jótékonysági bál szervezője az Európai Borlovagok Magyarországi Rend Dél-Alföldi Régió Békés Csabai Lovagi Széke. Jákob István borlovag elmondta, hogy a cél egyszerű, mégis rendkívül fontos. Egy közös estel, egy vacsorával, egy belépővel vagy akár külön felajánlással támogatni azt a munkát, amelyet az alapítvány az autizmussal élő gyerekekért, fiatalokért.

0: családjaikért végez. A bált szeptember 26-án este 19:30-tól tartják a Békés Csabai Kornélia étteremben. Az ünnepi program azonban már korábban elkezdődik, délután 5 órakor avatási előléptetési ünnepséget rendeznek az evangélikus nagy templomban, majd a vendégek átvonulnak a vacsora helyszínére. A bál fővédnöke Tajti Márton Anita világbajnok Békés Csabai súlylökő, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke lesz. Védnöki feladatokat Szántó Tamás, az Outpont alapítvány kuratóriumának elnöke látja el. Az este bőséges programot kínál, táncosok és gitárosok lépnek fel, a vacsora után pedig hajnalig tartó mulatság várja a résztvevőket, éjfélkor tombola sorsolást tartanak. A vacsorán minden fogáshoz más-más hozzáidő bort kínálnak térítésmentesen. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a jelentkezést, a határidő szeptember 18-a. A regisztráció a megadott online űrlap kitöltésével történik. Új közbeszerzési eljárásokat indítottak el Békés Csabán, amelyek eredményessége esetén több, jelenleg földes utca kaphat szilárd burkolatot. A Békés Csabai útépítések megvalósítására 280 millió forint áll rendelkezésre, és a beruházás 5 utcát érint. Korábban már indítottak közbeszerzési eljárást az útépítésekre, ám azt közbeszerzésjogi okok miatt vissza kellett vonni, mert az eredetileg meghatározott teljesítési határidő a rendelkezésre álló idő alatt már nem volt tartható. A Városüzemeltetési Fejlesztési és Zöld Bizottság legutóbbi ülésén döntött arról, hogy haladéktalanul 2 újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni. Opauszki Zoltán, a város tanácsnoka és a Jaminai önkormányzati képviselő a Facebook oldalán arról írt, hogy a beruházás 5 utcát érinthet, köztük a Rel Lajos utcát, amely Jaminai körzetében található. Hangsúlyozta, hogy az ott élők évek óta várják az aszfaltozást a Földes utcában, és az új eljárások kiírásával egy újabb lépést tettek a megvalósítás felé. Kiemelte, hogy a projekt nem csupán az aszfaltozásról szól, ahol szükséges, fejlesztik a közvilágítást, vízelvezető rendszert és a kapcsolódó közműhálózatokat is. A beruházás eredményeként biztonságosabbá válhat a közlekedés, rendezettebbé a lakókörnyezet, és javulhat a levegő minősége is, mivel a földes utcák szilárd burkolattal való ellátása csökkenti a szállópor mennyiségét. Békés Csaba megyei jogú város felhívást tett közzé, amelyben javaslatokat vár arra, akik részesüljenek a Békés Csaba sportjáért kitüntetés elismerésben. A díjból évente 2 kitüntetés adományozható, olyan aktív vagy nyugállományú magánszemélyek, illetve közösségek kaphatják meg, akik Békés Csabán a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekben hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek a testnevelés, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A kitüntetés odaítélhető továbbá kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény vagy sportolói pályafutás elismeréseként, az ifjúság testedzésében és a diáksport szervezésében hosszú időn át végzett eredményes tevékenységért, kiemelkedő edzői vagy sportvezetői munkáért. Javaslatot tehetnek Békés Csaba város vezetői, önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a közgyűlés sportügyekkel foglalkozó bizottságának külsős tagjai, a városban működő sportszervezetek és sportszövetségek, a városi oktatási, szakképzési és felsőoktatási intézmények vezetői, fenntartói, valamint az ágazathoz kapcsolódó munkahelyi kollektívák, nevelőtestületek, diák önkormányzatok és szülői munkaközösségek, továbbá a Békés Csabai székhelyjel vagy telephelyjel rendelkező civil szervezetek. Természetes személy jelölése esetén a javaslathoz csatolni kell a jelölt által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely letölthető a város honlapjáról. A javaslatokat szeptember 30-áig kell megküldeni a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályára. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Akadálymentesítik és felújítják a Mokri utcai orvosi rendelőt. A frissen ültetett fák is kiszáradtak a nyáron. 40 éves hagyományt ünnepeltek a Kardoskúti nyugdíjas irodalmi pályázaton. Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat egy bucsai apa ellen. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai 2-es számú körzet korábbi házi orvosa dr. Róna Miklós nyugdíjba vonult. Praxisát június 1-től dr. Krisztóf Ágnes neurológus, infektológus szakorvos vette át. A Mokri utca 12 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése és felújítása jelenleg is zajlik. Erről Bálint József, a szociális és egészségügyi ügyekért felelős alpolgármester tájékoztatta a sajtót. A városvezető elmondta, hogy dr. Róka Miklós már tavaly jelezte, hogy idén júniusban befejezi házi orvosi tevékenységét és nyugdíjállományba vonul. Felajánlotta az önkormányzatnak megvételre a tulajdonában lévő rendelő épületet, amelynek megvásárlásáról decemberben döntöttek. Az akadálymentesítés és a felújítás részleteiről májusban határoztak. Bálint József hangsúlyozta, hogy alpolgármesterként különösen fontosnak tartja azokat a fejlesztéseket, amelyek közvetlenül könnyítik meg az itt élők mindennapjait. Örömmel fogadta, hogy az épület a város tulajdonába került, és kiemelte, hogy egy orvosi rendelő esetében alapvető, hogy mindenki számára biztonságos és egyszerűen megközelíthető legyen, ezért tartja kiemelten fontosnak a mostani átalakítást és korszerűsítést. Az önkormányzat beszerzési eljárást írt ki a kivitelezésre, amelyet egy helyi építőipari vállalkozás nyert el. A rendelőnél több átalakítás is szükséges, új akadálymentes parkoló készül, valamint akadálymentes közlekedési útvonal a mozgáskorlátozott parkolótól a bejáratig járdaépítéssel, új rámpával és előlépcsővel. A bejárattól a rendelőig szintén akadálymentes útvonalat alakítanak ki, ami ajtócseréket és az átalakításokat is igényelt, továbbá akadálymentes mosdó is épül. Új kerékpártárolók kerülnek ki, vízórát és gázórát építenek be, felülvizsgálják az elektromos hálózatot és rendezik az épület környezetét. Az alpolgármester hozzátette, hogy a beruházás elkészülte után az idősek mozgásukban korlátozottak és a babakocsival érkezők számára is lényegesen könnyebb lesz a rendelő megközelítése és használata. Békés Csaba belvárosának több pontján is kijavították a kátyúkat, amivel biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés, adott tájékoztatást dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő, aki Facebook oldalán kiemelte, hogy a belvárosi iskola előtti útszakasz különösen fontos helyszín volt, ahol a tanévkezdéssel jelentősen nőtt az autós, kerékpáros és gyalogos forgalom. Elmondta, hogy folyamatosan figyelik az utak állapotát, és jelzik, hogy hol szükséges a kátyúk betömése.

0: Kiskorú veszélyeztetése büntete miatt emelt vádat a Szeghalmi járási ügyészség egy 37 éves bucsai férfi ellen. A büntetlen előéletű apa a láthatások idején rendszeresen alkoholt és cigarettát adott 13 éves lányának, egy karácsonyi esetről pedig felvételt is készített. Ittos állapotban a gyermek jelenlétében bántalmazta élettársát és több alkalommal a kislányt is. A vádirat szerint a férfi külön élt gyermekeitől, de két hetente péntek délutántól vasárnap estig nála tartózkodtak. Az elmúlt 2-3 évben többször ösztönözte a most 13 éves lányát alkoholfogyasztásra, rendszeresen megkínálta pálinkával, borral, sörrel vagy vodkával, így a gyermek egyre nagyobb mennyiséget ivott az apai ráhatás miatt. 2025 karácsonyán a férfi olyan mennyiségű alkoholt engedett meg a kislánynak, hogy az rosszul lett, és egy vödör fölé hajolva meghánytatta magát. A terhelt ezt szórakoztatónak találta, nevetett rajta és az eseményt videóra vette. A férfi láthatások idején dohányzást is biztosított a gyermeknek, elektromos és hagyományos cigarettát is szívhatott, sőt előfordult, hogy az apa tudtával töltött dohányt készített magának. A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtott lányának. Az ügyészség szerint a terhelt a 14 év alatti gyermekét olyan illatzati cikkek rendszeres fogyasztására vette rá, amelyek a felnőttek számára is károsak, a fejlődő szervezet számára pedig még súlyosabb következményekkel járnak, függőség kialakulásához vezethetnek. Az alkohol és a dohányzás a gyermek mentális egészségét is veszélyeztette. Emellett a férfi ittas állapotban többször veszekedett élettársával a gyerekek jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta. Ezért februárjában egy ilyen helyzetben a kislány közéjük állt, mire apja meglökte és megpofozta, amitől a gyermek orra vérezni kezdett. Más alkalommal is meglökte vagy megütötte őt. A terhelt ezzel súlyosan veszélyeztette a gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését. A szeghalmi járási ügyészség vádiratában összetett büntetés kiszabását indítványozta, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, a szülői felügyeleti jog végleges megszüntetését a lány tekintetében, valamint azt, hogy a férfit határozott időre tiltsák el minden olyan tevékenységtől vagy foglalkozástól, amely 18 év alatti személyek nevelésével, gondozásával vagy felügyeletével járna. Kardoskúton a Móra Ferenc közösségi szintér nagy termében tartották az idei nyugdíjas vers és prózaíró pályázat díjátadóját, amely idén jubileumot ünnepelt, immár 40 éve része a település kulturális életének. A vendégeket Vargáni Neller Borbála Tünde, művelődés szervező köszöntötte. Bemutatta Nagyné Szöllősi Terészt, aki 1986-ban megfogalmazta és meghirdette a pályázatot, valamint a zsűrit vezető Bárdos Zsuzsannát. Jelen volt még Varga Pál polgármester, Mennyhárt Krisztina és Őzse Zoltán képviselők, Szeményei Sándor a pályázat évről évről visszatérő támogatója és Kardoskút községért közalapítvány elnöke Szabóné Miklós Ildikó. A támogatók köszöntése után Varga Pál polgármester szólt a résztvevőkhöz, elmondta, hogy egy 76 éves település büszkén őriz egy 40 éves hagyományt. A felgyorsult világban különösen fontos a múlt értékeire építeni, mert a közösségek, barátságok, a béke és a nyugalom adják Kardoskút erejét. Hangsúlyozta, hogy a település neve nem csupán egy lakcím, hanem egy életérzés, amelyre az itt élők büszkék. Kiemelte, hogy a rendezvény minden évben a pályázókat ünnepli, akik példamutató módon fejezik ki gondolataikat és érzéseiket, akár elgondolkodtató formában. Hozzátette, bízik abban, hogy jövőre a 41. évfordulón ismét találkozhatnak, ehhez pedig jó egészséget és alkotókedvet kívánt. A pályaműveket idén is Bárdos Zsuzsanna zsűrizte, a díjazott alkotásokból Vargáni Neller Borbála, Molnár Zsófia, Bernadett és Őzse Zoltán olvastak fel részleteket. A száraz forró időjárás az újonnan ültetett fákat sem kímélte Békés Csabán. A folyamatos gondozás és öntözés ellenére 2-3 csemete is elpusztult, közölte dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő. A Tesedik utca és a Kétegyházi út kereszteződésénél új parkolókat alakítottak ki, és a beruházás részeként facsemetéket is ültettek, hogy zöldebb, élhetőbb környezet fogadja az ott közlekedőket. A képviselő Facebook oldalán arról írt, hogy a hosszantartó hőség komoly próbatételt jelentett a fiatal fák számára, és a rendszeres öntözés és ellenére is néhány egyet kiszáradt. Hangsúlyozta, hogy a kivitelező ősszel pótolja a kiszáradt csemetéket, és új fákat ültet a helyükre.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongorahangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki?

0: dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
1: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
0: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot, ezt hallgatni kell. Tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beivódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
1: Ez a technika, az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el. De korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt, ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem helye a budapesti Orgona gyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
0: Az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott, tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
1: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
0: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgona

0: Építőkből elég jó az utánpótlás, bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma, az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach, zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: és még több.
1: Mert nyilvánvaló, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogyha valaki szépen géperről meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá, tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülbevő ősrezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülbevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent. Nem mindegy, hogy most két hétig tartja, vagy két hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis
1: érthető
2: után.
1: Okokból.
2: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítódik egy idő után egy zongora a használattól?
2: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít egy-két hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát, megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
2: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis, majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelni.
1: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Mennyire követelmény egy zongora hangolótól az, hogy tudjon zongorázni. Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is, illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig.
3: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer, tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van, és én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha pláne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
2: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
3: És nem csak ugye a logikát, sok tanterembe ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenélés, tehát az együttzenélés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem, ha nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
2: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
3: Igen.
2: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt. Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
3: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte 3 nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket rendelni. Korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott, apáról fiúra szállt a titok, hogy hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
2: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutató terem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongoratípust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igény szintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
3: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációban is eltérést van maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni. sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekbe, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
3: Hát szerencsére mind az orgona építésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal, tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőkeerősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is, de mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
2: Így akkor gyakorlatilag akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
3: nagyon
2: zongora
3: felújítást. Igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelés.
2: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
3: Így van.
2: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
3: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlés világomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
2: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
3: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad, érdemes, és aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
2: mi az, ami megmarad.
3: Ami van, ami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
2: Tehát akkor a jó zenét szereted?
3: A jó zenét.
2: Lehet bármi,
3: csak jó zene van, meg rossz zene, szerintem.
2: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
3: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
2: A hangártalomtól véget, hangártalomtól is. Nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
3: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
2: A fejhallgatókon ugye nagy
3: igen, hát én nem is bírom. Én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
2: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez azért ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
3: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen
2: csak
3: ezeket.
2: A hangszer csak, van, és a
3: igen, tehát meg lehet, ez egy koncentráló készség lényegében, amit, hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van, vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket a zajokat.
2: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
3: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
2: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongora hangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, miután az intézmény nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó korábbi iratbekérésre. A testület szeptember 28-ai határidővel kéri a 2011 és 2012 közötti belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések dokumentumait, valamint a gyermekotthon elítélt egykori igazgatójának kitüntetési iratait. A vizsgáló bizottság döntése alapján a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól is bekérik a korábbi nyomozati anyagokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint 100 000 gyorshajtási bírságot még nem fizettek be az autósok, azonban a hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a közlekedési bírságok nem válnak semmissé, és a hatóságok végső soron az érintett gépjárművet is kivonhatják a forgalomból. Ha a szabályszegő a 30 napos határidőn belül nem fizeti ki a büntetést, a behajtás a NAV-hoz kerül, amely a bankszámláról és a munkabérből is levonhatja az összeget. Amennyiben ez nem vezet eredményre, lefoglalhatják a vagyontárgyakat, valamint kezdeményezhetik a szabályszegéshez használt autó forgalomból történő kivonását is. November végéig kell lecserélniük a zöld rendszámot a plug-in és a növelt hatótávolságú hibrid autók tulajdonosainak. November 30-a után a megjelölt környezetvédelmi osztályú járművek már nem közlekedhetnek a zöld jelzéssel. Az ellenőrző hatóságok a helyszínen bevonhatják a hatósági engedélyt. Az autósok a kormányablakokban kérhetnek teljesen új fehér rendszámot, vagy igényelhetik a korábbi betű és szám kombinációjuk legyártását fehér alapszínben. A csere után a rendszámváltozást a biztosítónál, a leasing cégnél, valamint az útdíjfizetőnél és a parkolási társaságnál is jelezni kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a Start Rádióval, mert mi sok zenét és persze most még többet játszunk. Szeptember 20-a van, vasárnap. Gyakorlatilag szeptember utolsó előtti vasárnapjára ébredhettünk. Hát ez is egy eredmény már, na. Érdemes azért így hozzáállni. A Friderikák, a névnaposok, őket üdvözöljük. Az Euszták, a Faustinák, a Filippák, a Fridák, a Fülöpök és a Zsuzsannák és névnaposok ma. Persze őket is öleljük.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még több.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.
4: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió. Szeptember 20-a van a Friderikák névnapja. Ne csak rájuk gondoljunk, hanem a születésnaposokra is. Akik egy napon születtek, Sophia Loren, többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas olasz színésznő énekesnővel. Ezen a napon született gróf Benyovszky Móric, magyar és lengyel főnemes, utazó kalandor. Péter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője, de Upton Sinclair Pulitzer-díjas amerikai regényíró is.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió a hét utolsó napján is, ami bízom benne, hogy mindenkinél a pihenést jelenti, a lazítást, egy kis kikapcsolódást, vagy éppen a hétvégi programok tervezését, szervezését. Mi jó zenéket hozunk ezek mellé majd 7 óra után is, úgyhogy mindenképp érdemes velem rádiózni. Hey!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Előterjeszti az EU Kids Act-et az Európai Bizottság, amely lépcsőzetes korhatárokkal korlátozná a gyerekek közösségi média használatát. A javaslat szerint 13 év alatt teljesen megtiltanák a platformok használatát, 15 éves korig pedig csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókokat engedélyeznének. A szabályozás megfordítaná a bizonyítási terhet is, így a jövőben a technológiai cégeknek kell igazolniuk, hogy a szolgáltatásaik biztonságosak a kiskorúak számára. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára, így már az őszi fél évben is kiutazhatnak hallgatók külföldi tanulmányutakra. Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár tájékoztatása szerint az uniós források felszabadításához szükséges kuratóriumi újraválasztásokat és a működési szabályzatok átalakítását augusztus 31-ig elvégezték. A képzési és csereprogram teljes körű felfutása a tavaszi fél évre várható. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely nem a kormánnyal, hanem a választókkal kíván együttműködni. Egy videóinterjúban a volt miniszterelnök politikai indítatásának nevezte a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokat, amelyeket szerinte a nemzeti érzelmű politikusok félreállítására használ a kabinet. Lemondott parlamenti mandátumára utalva úgy fogalmazott, hogy nem hiányzik neki az országház, mert a jelenlegi miniszterelnök ellenőrzés helyett uralni akarja a törvényhozást. Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a néppártján elnöke, miután a napokban letette képviselői esküjét. A Jobbik korábbi elnöke a lemondott Iski Csabától vette át a mandátumot abban a testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Elmúlt 7 óra, vasárnap reggel sincs egyedül itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel kezdjük együtt a hét utolsó napját is, sok hasznos infóval.

0: Ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Izraelben némi gubancban kerültek, most a szakemberek vízellátási válságra figyelmeztettek, mert hogy egy mikroszkopikus algafaj elkezdte eltömíteni a tengervíz sótalanító üzemek szűrő membrányait. Egyiptom felől kezdtek el ilyen különböző algák megérkezni, ugye ezek átjutnak az előszűrőkön, felhalmozódnak a membránokon, úgyhogy ott most elkezdték vakarni a fejüket, hogy mit kéne csinálni, hát arra jutottak, hogy felgyorsítják ezen membránok beszerzését és cseréjét.
1: Reggeli Start, Music Lab.

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Szeptember 20-a van a Friderikák névnapja, és ezen a napon tartják a takarítás világnapját is. 1992-ben kezdeményezte ezt egyébként az ENSZ. 1519-ben ezen a napon indult el világkörüli útjára Ferdinand Magellán. És ezen a napon halt meg Jakob Grimm, német meseíró, mesegyűjtő. Valamint ezen a napon kezdődött meg az első Cannes-i filmfesztivál 1946-ban.

0: Ez a Start Rádió vasárnap reggel is sok zenével, és most még többel, egyre közelebb bizonyám a 8 óra. Ez azt jelenti, hogy egyre többen lesznek ébren, de bízom benne, hogy senkinek nem munka miatt kell vasárnap reggel ébredezni. 8 óra után is hasznos információkkal látom el, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni.
1: Sok a szere?

0: Start Rádió.
1: 8 óra után járunk itt a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Ébredezzünk együtt, én hozom a hasznos információkat és a jó dalokat, és olyan információkat, amelyek megkönnyíthetik az életünket, ezért is érdemes a Startot hallgatni.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Reklámot hallottak. Sok a szeres. És még több.
6: Start Rádió.
7: Start

0: Ez a Start Rádió, jó reggelt! Sokan reggel kapják be a napi vitaminokat, de nem minden tápanyag barátja az éjgyomor. A vas például émeigést, gyomorfájdalmat okozhat, ráadásul a kávé csökkenti a felszívódását. A dietetikusok szerint legalább 1-2 órát várjunk a kávé után, mielőtt ezt bevennénk. A túl sok vas székrekedést is okozhat, ezért fontos az ajánlott napi mennyiség betartása.
1: Reggel is Start! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: reggelt, itt a Start Rádió. Arról beszélgetünk, reggel milyen vitaminokat nem érdemes bevenni. A magnézium nyugtató hatású, ezért reggel nem ajánlott. Csökkentheti a koncentrációt. Inkább este egy stresszes nap után érdemes bevinni. Az A-vitamin is ott van még, ami zsírban oldódik, így reggelire fogyasszuk zsírtartalmú étellel, például tojással vagy avokádóval.
1: Reggeli Start. Music Latte.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szívet fáj.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatok kérdése és 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
1: Reklámot hallottak.
0: Sportrádió.
1: És még több.

church. This is where I hear.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket és az érdekességeket ma is a következő két órában, hogy feldobjuk a munkaidőt, akár rádiózzunk együtt, és tekerjünk hangerőt a most érkező dalokra. Szép napot!
1: Sokat nem, sokat
2: még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van néhány érdekesség a mai napi események közül. 1096-ban például ezen a napon léptek be a magyar királyság területére, Godefroy és de Blain vezette keresztes hadak, 5 hajóval pedig elindult Magellán flottája Spanyolországból, hogy megkerülje a földet 1519 mai napján. Ezek voltak a mai érdekesebb történések, most pedig vissza a zenékhez.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk el ma se természetesen. A Friderikáknak nagyon boldog névnapot, német eredetű női névről van szó, melynek jelentése béke uralkodója vagy béke és hatalom. És az Eusztáknak is nagyon boldog névnapot, eredetileg görög, latin formában. Egyébként Eustachius név volt ez, melynek jelentése stabil, jó helyzetben lévő vagy virágzó. Boldog névnapot nekik!
1: Sokat nevet, sokat nevet. És még több.
2: És még több. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ebben az órában is folytatjuk a lendületes zenékkel és az érdekességekkel nem sokára. Egy picit az egészségünkre fókuszálunk, rádiózzunk együtt. Minden jót!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Amikor utazol, vagy hosszabb ideig tartózkodsz szokatlan helyen, kirándulás, túra, vagy egyéb más is szóba jöhet, érdemes figyelni a hidratálásra. Vigyünk magunkkal mindig vizet, igyunk gyakran, még hogyha nem is vagyunk szomjasak. Használjunk fényvédőt, hogyha sokat leszünk a napon, ne csak nyáron. Igyunk vizet, és mindig hidratáljunk, ez a legfontosabb. Ne hagyjuk, hogy a könnyű nyújtások kimaradjanak, hogyha sokat mozgunk és túrázni készülünk. Mozgassunk hát minden izmot, ez segít megelőzni az izommerevséget és a sérüléseket. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Ennek a végéhez értünk most így. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök majd. További szép napot! Sok a zene!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 20-a vasárnap déli 12 óra van. Tervezett áramszünet lesz Békés Csabán szeptember végén. Célzott intézkedésekkel tisztítják meg a Békés Csabai kerékpártárolókat a gazdátlan bicikliktől. Közel 200 millió forintos fejlesztés kezdődik Gerendáson, új pumpapályát adtak át Szarvason. Már is mondom a részleteket. Tervezett hálózati munkálatok miatt áramszünet lesz több Békés Csabai utcában szeptember 28-án, tájékoztat az MVM Dimas áramhálózati Kft. A munkálatokat délelőtt 9 és este 7 óra között végzik a szakemberek, ezért a szolgáltató kéri az érintett lakosokat, hogy időben készüljenek fel a kimaradásra. Az áramszolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt agregátort kizárólag a társaság előzetes írásbeli engedélyével lehet használni. Az agregátoros használati szándékot pedig 5 nappal az áramszünet előtt be kell jelenteni a szolgáltató e-mail címén. Békés Csabán a Vécsei utcai kerékpár tárolóban hetek óta két roncs kerékpár foglalja a helyet a használók elől, ami ismét ráirányította a figyelmet a közterületi tárolók karbantartására. A helyzet kapcsán dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy jogilag különbséget kell tenni az elveszített és az elhagyott tárgyak között. A lezárt kerékpárok esetében a tulajdonos a lakattal jelzi a tulajdonjogát, így azok nem minősülnek elhagyottnak, még ha régóta állnak is egy helyben. Ezzel szemben a lezáratlan, elhagyott tárgyak bejelenthetők a rendőrségen vagy a polgármesteri hivatalban, míg a hulladéknak minősülő roncsok elszállítása a terület gondozójának feladata. A jegyző emlékeztetett, az önkormányzat rendszeresen végez karbantartást a városi tárolóknál. A legutóbbi 2024 nyári nagytakarítás előtt egy hónappal figyelmeztették a lakosságot, a helyszínen maradt kerékpárokat pedig elszállították. A tulajdonosoknak a szállítás után 90 nap áll rendelkezésükre, hogy igazolják tulajdonjogukat és átvegyék a bicikliket. Ezt követően a hatóság hirdetmény útján keresi őket. A városvezetés kiemelte, hogy a közterületi parkolókban álló roncs autók szintén hasonló eljárást és odafigyelést igényelnek a településen. Csaknem 200 millió forintos uniós támogatásból újul meg több közterület Békés vármegyei Gerendáson, közölte a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt keretében 3 utcát, egy buszmegállót, egy játszóteret és egy sportpályát korszerűsítenek, emellett új parkolót építenek, valamint 46 facsemetét ültetnek el a településen. A kivitelezést a szegedi Stravaco Construx Zrt., még a játszótér felújítását a budapesti Játszókert Kft. Végzi el. A TOP Plus program keretében megvalósuló munkálatok a tervek szerint 2027. március végéig fejeződnek be.

Ünnepélyes keretek között avatták fel az új pumpapályát Szarvason, a Zöld Pázsit téri játszótéren. A megnyitót az Európai Mobilitási Hét program sorozatához csatlakozva bemutatókkal és oktatással egybekötve tartották meg. A rendezvényen Fajó Andrea, a polgármesteri kabinet munkatársa elmondta, a létesítmény a mozgás mellett az összefogásról és a biztonságos kikapcsolódásról is szól. A beruházás az Országos Bringa Park program 40 millió forintos támogatásából, valamint a város több mint 39 millió forintos önrészéből valósult meg. Odálik Pál polgármester beszédében rámutatott, a hullámos aszfaltsíkon tekerés nélkül is lehet haladni, a pálya pedig a tiszta szórakozást szolgálja a településen. Kozsuk Csenge, a szarvasi városi diáktanács elnöke kiemelte, a sportpark kiváló közösségépítő helyszín, ahol a fiatalok biztonságos környezetben fejlődhetnek és tölthetik el a szabad idejüket. Nagy Oszkár kivitelező tájékoztatása szerint a több mint 700 négyzetméteres aszfalt felület három összefüggő elemből áll. Hozzátette, hogy a pályát átlagos kerékpárral vagy rollerrel is használni lehet, a bukós isak és a védőfelszerelés viselése viszont mindenki számára kötelező. Az Én időm, az Én időm címmel nyílt kiállítás a Jaminai Közösségi Házban, ahol a Teszvesz Klub tagjainak sokszínű munkáiból látható válogatás. Pető Ibolya, az intézmény vezetője elmondta, hogy 2020-ban indult alkotóközösség, korábban főként papírvarrással, növényi nyomtatással foglalkozott, az idei tárlaton viszont maguk az alkotók kerültek a fókuszba. Így a látogatók egyebek mellett bőrből készült tárgyakat, nemezelést, gyöngyfűzést és veszőfonásokat is megtekinthettek. A vezető hangsúlyozta, hogy az ehhez hasonló csoportok formálják a közösség ízlését, miközben szoros emberi és szakmai kapcsolatokat építenek. Csifári Zsuzsanna, kultúra közvetítő, a kiállítás rendezője kiemelte, hogy a téma választás szellemében nem válogatott a benyújtott munkák között, hagyta, hogy mindenki a hozzá legközelebb álló alkotással mutatkozzon be. Így az elrendezés során a sokszínű anyag egységbe foglalására törekedett. A megnyitón Petriel Lackás énekes dalszerző működött közre. A tárlat október 11-ig látogat a Jaminai Közösségi Házban. Értékes adományokat vett át az orosházi kistérség.

0: szükségük, de a kezdeményezést pénzbeli adományokkal is lehet támogatni az Egymás Jövőért Alapítvány számla számán. Az 1950-es években telepített Andrássy úti platánsor egy része előregedett, megbetegedett, a lehulló ágak miatt pedig rendszeresek az anyagi károk, és korábban már személyisérülés is történt. Gila Csaba növényorvos elmondta, hogy a fákat túl sűrűn ültették, a korábbi évtizedek közműfektetései és burkolat építései során keletkezett gyökérvágások miatt pedig sok törzs belülről rothadni kezdett. A szakember rámutatott, hogy a városi környezetben élő fákat folyamatosan mesterségesen kell gondozni, a szakszerűtlen meccések és kezeletlen sebek ugyanis bekorhadáshoz vezetnek. A szakértői vizsgálat alapján az Andrássy úton lévő platánok közül 46 fa menthetetlen, bélkorhadás és csúcs szárasság miatt ki kell őket vágni. További 49 fa gajazással és odúkezeléssel még több évig megőrizhető, de ez idő alatt gondoskodni kell a folyamatos pótlásukról. Gila Csaba hozzátette, hogy a kivágott egyedek helyére akár újabb platánok, vagy a szélsőséges időjárásnak jobban ellenálló kocsányos tölgyek is ültethetők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hírd te is dald a startradio.hu-n.
4: Imádom,
1: ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: És még több.
1: Stolt rádiósok zene és még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenék íréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Legelső kérésünk az így szól: szép vasárnapot kívánok a rádió minden hallgatójának, én Éva vagyok, és most a családdal készülődünk az ebédhez. Szeretnék küldeni nekik egy vidám kis dalt. Köszönöm. Én köszönöm ezt a kérést, és akkor az ebédhez jó étvágyat kívánunk nektek.

0: rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottam.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják. Kinek milyen dalt játszatok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Gábor vagyok, és egy dalt küldök most azoknak, akik vasárnap is dolgoznak. Tudom, hogy nem mindenkinek pihenős ez a nap, úgyhogy nekik jár egy kis extra lendület.

0: Startrádió.
1: Startrádió sok zene is, még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. El is érkeztünk most az utolsó kérésünkhöz, ez pedig így szól. Sziasztok, Geri vagyok, és a barátnőmnek, Zsuzsinak szeretnék küldeni egy dalt, csak úgy, nincs neki apropója. Köszönöm, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 20-a, vasárnap van. Ne felejtsék el felköszönteni Friderika nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Szirtes Balázs magyar színész, de ma ünnepel Závodszky Noémi magyar színésznő, és Sophia Loren oszkárdíjas olasz színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene?
3: Sok a szene.

Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn reggelre esővel, záporral vonul át a hideg front hozánk felett, napközben napos, gomoly felős időre számíthatunk. Futó záporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Holnap délután 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma szeptember 20-a vasárnap van, ma van a takarítás világnapja. Ez mindig Magyarország szeptember 3. szombatján tartjuk. Aztán nézzünk még érdekességeket. 80 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg az első Káni Filmfesztivál. És 97 évvel ezelőtt ezen a napon Budapesten először vetítettek hangos filmet. A film címe Az éneklő bolond volt. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

most Altrád jó sok zene és még több, benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A tudás a legerősebb fegyver, amellyel megváltoztathatod a világot. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok a szeret.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Gerbistől, a Stupid Girl, érkezik a Coldplay, Uncle Cracker és a Genesis egy-egy darab. Kellemes délután, jó hétvégét! Már is folytatjuk Jimmy Somerville-lel. Itt a Read My Lips.

0: like me. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
3: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallottak. Sokat nem,
4: sokat
0: nem. És még több.
1: Kuttor Rádió.

általános tart a 98.4-en. Most a kávé rajongókhoz szólok elsősorban, hogyha azt hittük, hogy már mindent láttunk és kóstoltunk, akkor rosszul hittük. Most jön a kávé sajttal. Igen, jól hallottátok, a kávé és sajt egyenlő a kávéosztal. A trend Svédországban indult, és már sorra veszik fel a kávézók az étlapra. A recept zseniálisan egyszerű, a forró kávéba belepakolnak egy adag sajtot. De nem akármilyet, nem a hűtő olyan maradt trapistát, hanem egy különleges finn sajtot, ami rénszarvas tejből készült. A helyiek szerint ez a sajtos kávé egyben helyettesíti a tejet és a cukrot, mert a sajt édes kés és jól megszívja magát a kávéval. A végeredmény egy szivacsos, meleg kávé ízű sajtdarab, amit nem csak inni, hanem rágcsálni is lehet. Ez nekem nem hangzik túl jól. A legenda szerint az egészet még a rénszarvas pásztorok találták ki valahol Finnország és Svédország határán, miközben próbáltak életben maradni a hidegben, vagy csak egyszerűen elhagyták a bőgréjüket, és maradt a sajt. Szerintem ez utóbbi. És ha még ez nem lenne elég, a kávéoszt ma már eredet védett európai különlegesség, szóval nem lehet csak úgy bármelyik sarki kávézóban kipróbálni. Szerintem én maradok a klasszikus kávénál, meg

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Na figyelj, ha vala is azt hitted, hogy a dupla húsos békönös hamburgered a hétvégi grillről luxus, akkor kapaszkodj a buciba. Spanyolországban, Barcelona mellett van egy étterem, ahol egy hamburger 9450 euróba kerül. Ez forintban úgy 3.700.000, tehát nagyjából annyi, amennyiből már vehetnél egy autót. Állítólag a világ három legjobb húsát, Európa legmenőbb sajtját, meg egy olyan szószt tesznek bele, amit valami luxus italból kevertek ki, de hogy pontosan mit, hát az titok. A séfek 8 éven át kísérleteztek, mire tökéletes lett, szóval, ha csak belegondolsz, már az idő is benne van az árban. És most jön a csavar. Hiába lenne meg a pénzed, akkor sem kaphatsz belőle, csak úgy. Meghívó kell hozzá, amit egy titkos listára feliratkozva lehet megszerezni, de az sem jelent semmit, mert ők döntik el, hogy ki méltó a hamburgerre. Hogyha most rákattantál, ne siess, ugyanis leghamarabb jövő februárban lesz újra elérhető.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az Összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. A döntés apropója, hogy a napokban volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az Összödi beszéd, amely hetekig tartó tüntetéseket, erőszakos összecsapásokat és mély politikai válságot váltott ki az országban. A kormány a dokumentumok feloldásával az akkori krízishelyzet utólagos megismerhetőségét és megértését kívánja biztosítani. Láthatóan javult a hazai lombik ellátás eredményessége az Országos Kórházi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint. Bár a páciens forgalom enyhén csökkent, az embrió beültetésekre vetített terhességi arány csak nem 3%-kal emelkedett a vizsgált 13 intézmény többségében. A felmérés ugyanakkor rávilágított, hogy a lombik centrumok teljesítmények között továbbra is jelentős eltérések vannak, az adatalapú elemzések segítségével viszont a páciensek a jövőben már objektíve eredmények alapján választhatnak intézményt. Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU-n kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán meg. Sziasztok, ebben az órában jön Gwyneth Paltrow és a Bette Davis Eyes. Itt lesz Harry Johnson, a Real Life és a Chicane, Bryan Adams-szel. Aratjuk majd a Dongi Vápot. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton. Tina Turner folytatja, Mári Szóla, You Can't Stop Me.

tart a 984-en, hivatalosan is a világ legviccesebb népei közé tartozunk. Egy nemzetközi felmérés szerint a magyarok a 10. helyen végeztek a humor versenyben 30 ország közül. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy nem ért minket, lehet, hogy csak lassabban dolgozza fel a poénjainkat. A kutatók egyébként 6000 emberrel töltöttek ki egy hatalmas kérdőívet, és kiderült, hogy mi magyarok imádjuk a fekete humort, az iróniát, meg azt a fajta szarkazmust, amitől más nemzetek néha csak néznek, mint halaszatyorban. A pontszámunk 70,55% lett a maximális 112-ből, szóval elég jól állunk. És külön dicséretet kaptunk azért, mert nem félünk magunkon nevetni, sőt, néha még azon is, amin nem kéne.

Rádiós Tarca 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha valaha is panaszkodtál, hogy hosszú a neved, akkor figyelj, mert ezután biztos, hogy nem fogsz. Egy új-zélandi ember, bizonyos Lawrence Watkins úgy döntött, hogy megcsinálja a rekordot, szó szerint bevonult a hivatalba és kért magának 2253 darab kereszt nevet. Igen, jól hallottad, 2253, a név annyira hosszú lett, hogy 6 oldal kell hozzá, ha A4-es papírra normál betűmérettel akarod kinyomtatni. Akad benne mindenféle név A-tól Z-ig, sőt volt köztük olyan is, hogy azért 2000, mert hát miért ne? A hivatal először ugye csípőből elutasított az egészet, de Watkins nem adta fel, egészen a legfelsőbb bíróságig ment, ahol végül kimondták, hogy rendben viselheti ezt a 6 oldalnyi nevet. És hogy miért csinálta? Egészen egyszerű az oka. Azt mondta, hogy mindig is rajongott az ilyen furcsa Guinness rekordos ötletekért. Hát ez az ember tényleg névvel szerzett magának nevet.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Egyeztetést folytatott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Hadházi Ákos volt országgyűlési képviselő a MOL-MOHU hulladék koncesszió átvilágításáról. A volt képviselő beszámolója szerint a jelenlegi konstrukció fenntarthatatlan a rendszer átláthatósága és a szolgáltatási színvonal esése miatt. A megbeszélésen szóba került a felülvizsgálaton dolgozó helyettes államtitkár korábbi MOL-os háttere is, ami Hadházi szerint kockázatokat hordoz, míg a döntéshozók szerint a vállalati tapasztalat előnyt jelenthet a folyamatban. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója, így olcsóbbá vált a téli tüzelő a lakosság számára. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az adómérséklés a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, valamint a fa pelletre és a fabriketre is vonatkozik. A kormányzati intézkedés célja, hogy több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára tegye könnyebben elérhetővé a fűtést a téli időszakban. Elfogadta a parlament az üzemanyag áremelkedést kompenzáló támogatási csomagot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak. Az első összegeket októberben utalja vagy postázza a hatóság külön kérvény nélkül.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Jön nem sokára a Tenacious D és a Baby One More Time. Itt lesz Angie Stone, az AD Studio és a Korona egy-egy dal. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot benne. A Savage Garden dalát. Már is szólalt a The Moon and Back.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en, kapaszkodj a futócipődbe, mert most kiderült, hogy nem kell napi 10.000 lépést megtenni ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Egy hatalmas 160.000 ember adatait elemző kutatás szerint napi 7.000 lépés az, ami majdnem megfelezi a korai halálozás esélyét, tehát már ennyivel is rengeteget teszel magadért. A tudósok azt mondják, a 10.000 lépés amúgy csak egy reklámfogás volt az 1960-as évekből, amikor Japánban piacra dobtak egy lépésszámlálót, és valaki kitalálta, legyen a neve 10.000 lépés mérő, és azóta az egész világ szorgosan számol. De most jön a lényeg, a varázslat 7.000-nél történik. Aki ennyit sétál naponta, annak kisebb esélye lesz depressziója, cukorbetegsége, sőt még a demencia kockázata is 38%-kal csökken, tehát 7.000 lépésről van szó. Szóval, hogyha ma csak 6.999 lépésnél tartasz, akkor egy kör a konyhába, a hűtőig még belefér, és meg is van a

ez a Start a 98.4-en, na kiszabta a tegnapi pörköltet a műanyag dobozban betolnál mikróba. Kényelmes, ugye? Csak hát az a baj, hogy a tudósok szerint ezzel a mozdulattal körülbelül megmelegíted a szíved is, de nem a romantikus értelemben. Egy kínai kutatás kimutatta, hogy akik rendszeresen mikrózák a kaját műanyagban, 13%-kal nagyobb eséllyel kapnak szív elégtelenséget. Mert a forró műanyagból apró vegyi részecskék oldódnak ki, amik aztán bekerülnek a testedbe, és onnantól kezdve ott randalíroznak, mint egy részek rockzenész a hotelben. A patkányoknál, akikkel ezt tesztelték, konkrétan szorongás, szívkárosodás és bélflóra felfordulás lett a vége, atyagatya. És mindegy volt, hogy másfél percet vagy negyed órát melegítették a kaját, a baj már az első pillanatban elkezdődött. Szóval, hogyha nem akarsz mikroműanyagokat reggelizni, akkor nem mikróz műanyagban, használj inkább üveget, kerámiát vagy acélt, ezek legalább nem akarják tönkretenni a szívedet, ám mondjuk az acél a mikrót hazavágja rendesen.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChekken vagy díjleten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a néppártján elnöke, miután a napokban letette képviselői esküjét. A Jobbik korábbi elnöke, a lemondott Iski Csabától vette át a mandátumot abban a testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben. Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU-n kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. És még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Dunai Zsolt, X-Men, tetováló művész, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: X-Men Zsolti, Dunai Zsolt a vendégünk. Szervusz Zsolti, üdvözöllek a stúdióban.
3: Szia, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Ha jól emlékszem, tavaly voltál itt vendégünk, és ugye akkor ott tartottunk, hogy ugye a tetoválás mellett vissza-vissza kacsingattál így a DJ-zéshez, vagy legalábbis tervezted, egy-két fellépésen már túl voltál, mint DJ, és azóta ugye sok víz lefolyt a Dunán. Mi történt azóta? Voltak saját szervezésű bulik is, hogyha jól tudom.
3: Sok minden történt, a tetováló szalon nyitás előtt ugye DJ-zés. Foglalkoztam, illetve az volt a fő vágyálom, meg annak a különféle dolgai, zenekészítés, stb. De aztán ugye a főállás maradt a tetoválás.
2: Meg is osztottad velünk egyébként, hogy eléggé sokrétű emberke vagy, tehát ugye autófényezéstől kezdve elektronikai vonal, minden volt így a tanulmányait során, de most tényleg nem cél visszamenni, mert ugye ezek a történetek már megvoltak.
3: Igen, csak hogy aki esetleg nem hallotta az előző adást, valamennyire kerüljön vele képbe. Hát ugye az élet folyamán, ami fiatal kortól, mondjuk úgy, hogy a felnőtt korig, bár nem nevezem magamat annyira felnőttnek, így 40 év körül sem, mert a lelkem fiatal, mondjuk úgy. Na de...
2: Ezt ugye magam nevében is köszönöm szépen, hogy ezt így fogom.
3: Igen, tehát azóta igazából jobban belevetettem magam a zenei dolgokba, rendezvényszervezésbe és a diszkózásba is visszakerültem. Szerintem főként a rendezvény szervezés által, hogy sok év, 10 év kihagyás után ugye visszakerültem a, úgymond az éjszakai életbe, a DJ körébe, szervezők körébe, sok minden változott, belebonyolódtam a rendezvényszervezésnek a bugyraiba, és akkor ezáltal ugye a rendezvényszervezés által megnyíltak új lehetőségek igazából, és sok helyen fel tudtam így bukkanni, hogy mondjam, fellépésem által, meg a rendezvényeim által, ugye sokan megismertek, és így elhívtak mondjuk egy másik erre zenélni, tehát ott láttak, vagy hallottak, vagy szimpatikus voltam, vagy a reklámok alapján, vagy valami alapján megtaláltak, és akkor így megnyíltak új lehetőségek ismét a zenei részen, a DJ-zés oldaláról, úgy mondanám, tehát, hogy lett sok hozadéka, amiket szerveztem, ugye, hát nem tudom, azt lehet-e mondani, hogy ez a Remember Classic Party, amikről van most szó. Ezt ugye Gyula határába tartottuk meg, illetve szerveztem meg, egy ilyen baráti összerakott kis minifesztiválnak indult, de...
2: Bocsánat, zárójeles gondolat, de hát annyira minifesztivál, hogy itt azért országos szintű emberek is felléptek ott, mint DJ-k, hogyha jól tudom.
3: Hát egy volt, aki úgy mondom, hogy mai napig aktív, másik híres rádiónak a egyik DJ-je, meg hát amúgy is Dunántúlon azért egy elég felkapott DJ. Itt főként nem is az lett volna a cél, hogy különféle sztár vendégeket mutassunk be, hanem a 90-es, 2000-es évek zenéi, amik nem konkrétan ez a magyar retro és társai, hanem egy kicsit az Ibiza feelinget visszahozni a Classic House, Trance, Techno világgal, és igazából a helyi DJ-k alkották az egésznek a vázát, és igazából őket akartam összehozni az itteni Békés Csabai, vagy Békés Megyei régen már bezárt nagy kluboknak a régi DJ-t, rezidenseit, meg esetleg még ma is aktív DJ-t szedtem elő, úgymond. Őket hívtam meg, tehát ők voltak az egész rendezvénynek a váza, és egy ilyen kicsit ibizai koncepciót szerettem volna, látványba is nyilván, amit anyagilag tudtam finanszírozni, olyan erőből természetesen, mert igazából támogatásokat nem tudtunk rá beszerezni, pályázati pénzt nem tudtunk rá, gyakorlatilag teljesen saját önerőből készült, vagy álltak össze ezek a rendezvények, amiből 3-at megtartottunk.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Azt azért mondjuk el, hogy itt nem tett fel a kezed, mert én más vagyok, meg Sing Halleluja, meg ilyenek mentek.
2: Tehát igen, itt igen. Azért... Hát ezért is mondtam, hogy nem magyar retro slágerek, hanem ez kimondottan arról szólt volna, hogy azokat a régi Ibiza slágereket hozzuk, amik méltán híresek szerintem, és hogy ne legyen ugyanaz az a általános retro party, amit bármelyik héten szinte meg lehet kapni, hanem valami különleges legyen úgy a zenébe is, meg a látványba is. Showtáncosokkal, füstgépekkel, lézersóval, nagyon jó, szerintem nagyon komoly látványtechnikával, ugye ezeknek utána lehet nézni, milyen színvonalú volt. Meg is volt erre aztán végül is a közönség, valamilyen szinten, de mondjuk úgy, hogy úgy döntöttem, hogy egy ideig szünettel a dolog.
1: Mint hogyha éreznék így a szavaidban egy kis besokaltságot, úgymond, hogy elmész bizonyos szórakozó helyekre, bulikra, és gyakorlatilag ami ilyen retrónak vagy klassziknak van hirdetve, mindenhol ugyanaz megy. Volt benned ilyen, hogy egy kicsit más dolgot szeretnél, tehát volt benned egy kis olyan vágy, hogy na most valami újat, de mégis régit alkossa? Korszakalkotót?
2: Hát volt, természetesen volt, mert ugye ez volt a fő célja a rendezvénynek. Először is az, hogy megfigyeltem az országos igényeket,

0: Szerinte az jó az embereknek, de nem biztos, hogy feltétlenül szerintem az lenne a jó, de ez egy magánvélemény, tehát
1: ez persze,
0: nem akarok senkit megsérteni, nyilván aki minden héten ebbe mozog, lehet, hogy jobban tudja. Nekem más erre a véleményem. Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Menjünk vissza egy nagyon-nagyon picikét az időben. Én már azért jó pár éve figyelgetlek téged, és ugye azt tudni kell egyébként, hogy annak idején Újkígyóson nagyon-nagyon sokat zenéltél, mint DJ, és bennem az végtelenül szimpatikus, hogy ugye már akkor is próbáltál volna egy kis újdonságot belecsempészni így az újkígyósi életbe, vagy a helyi életbe, ja. És ugye akkoriban szervezted ezeket a technopartikat, ugye akkor még itthon volt a Szeka is, és ugye nyomta ezeket a klubosabb tech house-okat, Kelitről, illetve Vinilről, és az egy olyan pont volt, tehát láttam képeket is akkoriból, hogy ilyen műtős ruhában nyomtátok. Azt tűnt föl ugye, hogy már akkor is próbáltál egy kis újdonságot, egy kis másmienséget belecsempészni így az akkori életbe. Ez most is így volt, hogy nem szerettél volna egy újabb sablon rendezvényt rendezni?
3: Ez így van pontosan, ugye ez annak idején, ez 2010-es évek környéke lehetett, amikor ugye én Újkígyóson, mint rezident diszkóztam egy 6 évet, és azelőtt is csináltam, mert voltak próbálkozások saját stílusú, meg elképzelésű rendezvényeket, kisebb rendezvényeket csinálni, tehát volt több próbálkozás, volt elektronikusabb, meg nem elektronikusabb, meg volt olyan próbálkozás, hogy például 24 órásból itt csináltunk, a környék majd összes DJ-jét elhívtam oda, azt mondtam, hogy ilyen 20 DJ biztos volt elhívva, meg a 2010-es évek elején annyi létszámú ember nem is mozdult meg ott a akkori úgymond klub életbe, tehát hogy azért voltak sportosabb rendezvény, tehát olyan összeállításokat próbáltam kitálni, amit máshol nem igazán csinál senki, igazából jöttek ötletek, amiket mindig próbáltam megvalósítani, és most is ugyanez volt a Remember Classic Partika, hogy igazából hozunk létre valami olyan rendezvényt, amire igény is van nyilván, de viszont valami más, mint a többi, és ebbe próbáltam minden energiát, meg erőt, meg elképzelést, meg gondolatot belerakni, úgy a kicsit mondom, ez az Ibiza feeling, tehát tényleg ezek a táncosok, meg különféle effektek, meg mindenféle látványelemek segítségével, tehát lufi esőtől kezdve konfetti ágyuk, meg szóval ilyeneket próbáltam belevinni a rendezvényekbe, amellett, hogy ugye nyilván mindenki egy olyan zenei repertoárt is kapott, amit nem hiszem, hogy túl sok helyen lejátszanak, főleg nem egész estés időtartamban, és ez a DJ-kkel is egyeztetve lett, hogy például a magyar zenét tilos lejátszani. Tehát itt kezdődik. Tehát ez meg lehet beszélve. Pont azért nem azért, mert magyar zene ellensúlyok, hanem azért, mert nem való egy ilyen rendezvény, aminek ez elképzelése.
2: Hát meg ugye említetted is, hogy te egy olyan rendezvényt akartál létrehozni, ami nem minden bokorból bújik elő.
3: Tehát, igen, és igen. Ennek aztán meg is tett az eredménye, mert lett egy törzsgárda, meg ebből lettek fellépések, tehát azt mondom, hogy klub tulajdonosok is felfigyeltek erre a dologra, hiszen így jutottunk el, aztán Szegedre kaptunk meghívást például, meg volt több megkeresés is, hogy valami hasonlót szeretnének, aztán több-kevesebb sikerrel igazából meg is jelentünk helyeken, meg stb. Meg lett egy olyan törzs közönsége, hogy igazából április óta nem volt ilyen rendezvény, de akárhova megyek a városba, vagy felbukkanok, az biztos, hogy valaki megkérdezi, hogy mikor lesz Remember Party. Most is rám írtak valamelyik nap, hogy lesz Remember Party, lesz izé, mikor lesz. Tehát most egyelőre mondjuk, hogy pihenő állapotban van a történet.
1: Start Rádió.

0: Rádió. És még több.
1: Tényleg ezt meg akartam kérdezni, hogy akkor ezzel most mi a helyzet? Ezt most így felszámoltad, vagy más csinálsz helyette?
2: Minden is.
1: Minden is.
2: Elsősorban megállt a helyzet, sok oka van neki. Az egyik fő oka az, hogy nagyon nagy munkát igényel az, hogy egy ilyen rendezvényt összehozzon az ember. Főleg úgy, hogy van mellette másodállás, tehát a fő állásom mellett munka után szerveztem, ugye saját önerőből finanszíroztam, mert a harmadiknál nagyon sok szponzort próbáltunk megkeresni, vagy hát cégeket, akiket megpróbáltam meggyőzni, hogy szponzorálják az eseményt, ez nem jött össze. Igazából ígéretek voltak, de aztán végül ahhoz túl kicsi a rendezvény, hogy mondjuk megérje egy nagyobb cégnek, és akkor itt valahol elakadtak a szálak, tehát nyilván minden cég azt nézi ilyen esetben, hogy neki hogy éri meg, vagy miért, tehát nyilván ez egy üzleti befektetés.
1: De nem volt egy cég se, aki azt mondta volna, hogy oké, rendben van, vágjunk bele, tehát nem csak a tutira akartak menni?
2: Nem. Olyanok voltak, hogy átgondoljuk, átbeszéljük a többi tulajdonossal, lehet, hogy tudunk valamiben segíteni, de az, hogy tehát itt a szponzorációban én annyit gondoltam, hogy mondjuk adnak egy rekeszüdítőt, vagy kiküldenek egy nem tudom, hostess lányokat, vagy mit tudom én, kijönnek kávét kínálni, vagy bármi, ami oda-vissza reklámot lehetett volna csinálni, de igazából egyetlen egy ember támogatott, meg az is egy ismerősöm volt, az megtámogatott a Welcome Drinknek a... Tehát ő finanszírozta igazából a beléptetésnél a Welcome Drinket. Tehát ennyi volt, senki más. Ugye bonyolult is egy kicsit a téma, mert ebbe a rendezvénybe én az ital rész, meg a felszolgálás az nem az én reszortom volt, hanem ahogy csináltuk a rendezvényt, velük így egyeztünk meg, hogy jövéki az ital rész, enyém a belépő rész és a szervezési rész, stb. És ugye a költségek is így oszlottak nyilván, és igazából ugye, hogyha nekem van hozzáférésem ugye az ital részhez, akkor ugye lehet egyezkedni az italos cégekkel, de ahhoz sem túl nagy a rendezvény, mert ez nem több ezer fős rendezvényekről volt szó, hanem kb. A 400-300-400 fő, attól függ, melyik rendezvényről beszélünk, ami egyébként most már így, hogy az országban, főleg idén elég sokat voltam így több rendezvényen, és nem, tehát úgy mondom, hogy igen komoly rendezvényeken, nagyon komoly DJ-ket hívtak, meg stb. És meg kell mondanom, hogy azért a 300 főt nagyon nehezen ütik meg már az ilyen kisebb, vagy hogy mondjam, úgy van, hogy tehát ami nem ilyen nagy fesztivál jellegű rendezvény. Lehetnek, például voltam olyan rendezvényen, hogy világhírű DJ-ből meg volt hívva, vagy 6. Ezt halálkom elmondani, és nem volt 300 fő a rendezvény.
1: De mi nem volt annyira bereklámozva? Vagy
2: nagyon jó, reklámozták, minden tökéletes volt, nyilván egy réteg zenei stílus, de hogy én el voltam csodálkozva, hogy ugyanaz az ember előtte héten, meg utána héten több 10 000 ember előtt lépett föl. Érted? És akkor azon a rendezvény, ami Magyarországon volt, egy nagyon exkluzív helyszínen, valahol elakadtak a szálak.
1: De mi lehet ennek az oka?
2: Fogalmam nincs. Tehát erre nem tudtam rájönni, hogy itt mi, mert tényleg olyan szinten meg volt szervezett, tehát egy olyan helyszínen, ahol tényleg nyugodtan lehet szórakozni, normális hangerővel lehet zenét hallgatni, lehetett kempingezni. A magyar DJ közül is élvonalbeli DJ-k voltak ott, nem tudom mennyi, de sok. És a külföldiek közül is tényleg olyanok, hogy egyszerűen csak néztem, hogy azért nagyjából így is ránézésre tudom, hogy hány fő tartózkodik egy helyen. És az egyszerre táncolók száma nem ütöttem meg a 200 főt. Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: De mégis mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy a magyar klubkultúra az haldoklik, vagy az emberek hozzáállása nem olyan, mint a külföldieké?
3: Hát nagyon sok összetevője van annak, hogy sikeres a rendezvény, vagy nem. Tehát itt lehet az, hogy környékben például volt fesztivál, akkor lehet, hogy olyan helyen szervezték, ahol nekik nincs meg a célközönség, tehát Budapesttől mondjuk távol volt. Tehát Budapesten ugyanezt megszervezzük egy másik helyen, akkor valószínűleg egy teltházas lett volna, vagy egy nagyobb, jóval nagyobb helyszínen is sokkal többen részt vettek volna. Szerintem kicsit kiesett pedig amúgy elmondom, hogy Pest és Balaton közötti területen volt, hogy magánbirtokon, de szerintem nagyon jó meg volt minden csinálva, tehát nagy hangzásban, fellépők, reklám is, én láttam folyamatosan, jó reklámja volt szerintem. Nem tudom, a szálak egy kicsit elakadtak. Meg az, hogy tényleg ez egy progresszív house jellegű, meg organic house jellegű rendezvény volt, és én is értettem, hogy mi van. Voltak sokan, meg nagyon jó társaság volt, egy tényleg egy kultúrát, közönség, meg stb., de valahogy arra számítottam, hogy azért mondjuk kétszer ennyi ember lesz ott, hogy mi lehetett az szerintem, akik jobban értenek a rendezvényszervezéshez, lehet, hogy jobban meg tudnák mondani. Én azért nem vagyok ebben annyira profi, vagy nem csináltam még annyi magánrendezvényt. Na mindegy, nem is lényeges.

0: Sport Rádió.
1: Beszéljünk így a nyárról, az idei nyárról. Én azt vettem észre, hogy eléggé sok helyen megfordultál, és most nyilván helyeket nem mondunk, csak településeket, illetve körülírjuk, hogy mi merre. Voltál konkrétan egy olyan gyulai helyen, nem szórakozó hely, hanem egy ilyen kis presszó, ami ott van valahol a belváros környékén, és annyit tudni kell erről a helyszínről, hogy elsősorban inkább ilyen élőzenés, koncertes nyári helyszín, és ott legnagyobb megdöbbenésemre felbukkant az X-Men Zsolti organik House szettel. Tehát egy teljesen olyan közegbe, ami előtte olyan zenét még sose látott. Ez az ötlet, ez hogy jött neked, hogy oda bepróbálkozzál egy ilyen rendezvénnyel, vagy egy ilyen estével?
2: Az a baj, hogy röviden nem tudok beszélni ezt, hogy nagyon sok minden történt. Ugye a Rememberök által rengeteg, de nagyon sok megkeresés érkezett ilyen-olyan rendezvényre, bárra, szilveszter, műfázdiszkó, stb. És gyakorlatilag ott ugye minden zenei igényt mint ki kell szolgálni. Na most egy kicsit így már sok év DJ-zés után úgy mondtam mindenkinek, hogy megvilágosodtam. Tehát egyik nap úgy keltem föl, hogy valahogy nem szeretném ezt csinálni tovább. Tehát ez, hogy úgy jövök haza egy rendezvényről, hogy depressziós vagyok, és sokszor felmerült bennem még a DJ-zés közben az adott rendezvényen, hogy ott állok, és így úgy éreztem, hogy föltettem magamnak a kérdést, hogy mit keresek itt?
1: Uh-huh. Tehát, ez hogy is ismerős,
2: már
1: ismerős.
2: Mindenkinek meg akarunk felelni mindenféle szinten, mindenféle zenei stílusba, és van az a szint, amikor már nem érzem azt, hogy nekem szükségem van arra, hogy én úgymond meg legyek alázva, úgy jöjjek el egy zenélésből, hogy nem tesz már boldoggá, és a többi. Most nyilván aki ebből él, vagy rendezvény DJ, vagy lakodalmas DJ, vagy ilyesmi, az egy más kategória, mert ők ugye ezért jó nagy fizetést kapnak jó esetben, és akkor úgy van vele, hogy ha jó, legalább meg lettem fizetve, akkor berakom a nótármérit is, most a mérire gondolok, hogy bármilyen, tehát ilyen zenei stílus, olyan zenei stílus, tehát senkit nem szeretnénk megsérteni, hanem hogy a zenei stílusok teljes káoszát lejátsza, azért mert fizetést kap. Na most én ebből meg most úgy keltem föl egy nap pár hónappal ezelőtt, hogy mikor sokadik ilyen fellépésen vagy zenélésen túl voltam, hogy tehát nem szeretném ezt csinálni, hogy depressziós leszek egy zenélés után. És akkor eldöntöttem, hogy én egyébként már a 10-20 évvel ezelőtt is ez a progresszív, organik, tech house, ezek benne voltak a lelkivilágon, vagy csak ezeket úgy csináltam, hogy lement az esti zenélés, ahol a mainstream diszkót lejátszottam. Jelzem úgy, hogy mindig próbáltam előremutató zenéket is beilleszteni a szetbe, tehát nem csak a biztosra mentem, a biztos lágerek, hanem próbáltam úgy zenélni, hogy legyen egy kicsit előremutató, vagy szerveztem olyan tematikájú bulikat, amik előremutatóak zeneileg, tehát hogy ne csak a slágereken belül mozogjunk. Tehát régen is bennem volt ez, hogy ezeket az organik, progresszív, tech house stílusokat ugye lement az esti zenélés, és reggel, mikor hazaértem, akkor hajnalban ilyen jellegű mixeket csináltam saját szórakoztatásra, és akkor azt feltöltögettem ide-oda, meg elküldtem ismerősöknek, tehát bennem volt ez a zenei világ, csak nem tudtam ebbe kiteljesedni. És akkor most 2026 eljött, és úgy éreztem, hogy nekem ezzel az irányjal kell egy kicsit mozogjak, illetve ugye körbenéztem itt Békés megyében, és én szeretek úgymond szembe menni egy kicsit az árral, szokták ezt másképp is nevezni.
1: Igen, hogy
2: széllel szembe. Gondoltam egy nagyot, hogy valahogy ezt a zenei stílust, vagy ezt a kiteljesedést, meg szeretném mutatni itt a környékbeli szórakozóhelyeken, vagy akár egy pubnak a teraszán, vagy akár ahol erre igazából lehetőséget adnak a tulajdonosok. Ugye egy Békés Csabán már többször is kaptam lehetőséget, és a gyulai helyszín az pedig úgy jött, hogy ugye néha, amikor időt szánok a kapcsolatomra, akkor sétálgattunk sokat Gyulán, és én ezt a helyszínt már többször kinéztem, és mondtam is a barátnőmnek, hogy ez annyira hangos ez a helyszín, hogy itt jó lenne valamit csinálni, mert el tudom képzelni, hogy ez a zene is stílus, valahogy összepasszol ezzel, amit szeretnék képviselni, és akkor én most kitaláltam egy pár hónapja, hogy én egy missziót hajtok végre egy Békés megyébe, és az a célom, hogy minél több embernek megmutassam ezeket a zenéket, ezeket a zenei stílusokat, hogy egy az, hogy ugye léteznek ilyenek. Ezt úgy fogalmaztam meg, vagy fogalmaznám meg, hogy a fiatalok még nem ismerik, az idősebbek pedig már majdnem, hogy elfelejtették, hogy léteznek ilyen zenék. Ez azért is van, mert nagyon sok évig nem játszottak itt a helyi DJ-k ilyen jellegű zenéket, valahogy feledésbe merült. Annak idején voltak azért erre szerveződések, még a Frisky Sound által, meg még a Frosték által, a Synthetic Technology és ilyen hasonló jellegű rendezvények, de valahogy ugye ezek egyszer csak így megszűntek, úgy ahogy, mert azért néha-néha még felbukkannak ők, de gondoltam, hogy egy kicsit én is beszállok ebbe a
1: buliba,
2: hogy megmutassam az embereknek azt, hogy léteznek ilyen zenék, hogy lehet átadni érzéseket a zenék által, és úgy tűnik, hogy volt is erre igény, mert mindig minden fellépés után nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, úgy a szervezők által, úgy a közönség által, meg nagyon sok mindenkivel megismerkedtem, nagyon sok mindenki oda jött gratulálni. Meg hát maradjunk abba, hogy a szórakozási szokások is megváltoztak, most már nem állnak föl csak úgy táncolni az emberek, hanem inkább ülve hallgatják, élvezni élvezik, de valahogy már nem annyira nyitottak arra, hogy na fölugrok és akkor táncolok, hanem inkább csendben hallgatják, elismerik a munkát, mert minden alkalommal megtapsoltak, megköszönték, tényleg pozitív visszajelzések voltak, majdnem, hogy egytől egyig minden helyszínen, ahol sikerült előadnom ezeket a DJ-szetteket, úgyhogy nekem ennyi volt a célom igazából, hogy terjesszem az igét, úgymond, és hogy megismerjék az emberek, és egyébként nagyon örültek neki például Pont Gyulán a fiatalok, nagyon élvezték ezeket a zenéket.
1: Tehát, igen, ott meg nincs is szórakozó hely, hogyha jól tudom.
2: Igen, hát hivatalos szórakozó erről nem tudok én sem, egyébként meg maga a helyszín érdekes volt, hogy eleve egyetlen lehetőséget kaptam, hiszen ott csak zenekarok szoktak fel, igen. És én voltam az első DJ, aki zenélt, de hál' Istennek nagyon jól fogadtak, meg a szervező is nagyon rendes volt, már az elején érezhető volt, hogy lát benne fantáziát, és utána, amikor az első alkalommal zenéltem, akkor mondta is egyből, hogy hát ez nagyon jó volt, mindenki jött oda gratulálni, meg hogy ez nagyon jó, ez kell ide, ki ez az ember, és akkor írjad befele még 3 alkalmat. Egyből így a nyáron azon a helyszínen 4-szer tudtam részt venni.
1: Jani egyébként nyitott, innen is üdvözöljük, igen.
2: Köszönjük szépen, meg köszönöm a gyulaiaknak is, meg nyilván a szervezőnek, hogy lehetőséget adott, meg a tulajdonosnak is. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Kiindulva ebből a teljesen ambivalens környezetből, ugye, hogy amit zenei stílus, amit te képviselsz, illetve magából a helyszínből, hogy csak ilyen zenekaros koncerthelyszín, szereted a macska bajszát húzogatni? Tehát szeretsz ilyen kicsit ilyen ellentmondásos dolgokba úgymond beleilleszteni a te magad kis világát? Hogy megmutassad, hogy na igen, itt lehet ilyet is csinálni?
4: Mire gondolsz? Zeneileg? Hogy
3: hát zeneileg is, igen. Elsősorban zeneileg, igen. Tehát mit tudom én adott?
4: Macska bajsz a húzogatás, mert ugye itt nincsenek rádiós slágerek ezek között. Nyilván vannak ismerős dallamok, meg vannak feldolgozások, amik szerintem nagyon jól működnek, meg azért azt is tudni kell, hogy azért a nagyon progresszív, meg nagyon-nagyon mély zenék azért az nem feltétlenül működne teljes estén, vagy teljes szett időtartamba, mondjuk egy olyan szórakozó jel, mint a Gyulai. Tehát hogy azért itt 4-5 zene után nem árt beletenni olyat, amivel van is ismerős dallam. Tehát vannak azért nagyon komoly feldolgozások, amik csak egy bizonyos részlet van benne, de az már a fülnek kellemes, ott már valamire felfigyelnek, hogy az ismerős, és akkor ezáltal ugye egy kicsit úgy meglátszik a hú, de jó, az, hú, de ismerős, valahonnan egy kis mosoly, és akkor utána lehet folytatni, de nagyon kiugró dolgokat nem művelek.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Kiindulva ebből egyébként, ugye, hogy maga a helyszín az egy koncerthelyszín, gyakorlatilag egy élőzenés helyszín, akarva akaratlanul is felbukkanhatnak olyan emberek, akiknek valamilyen szempontból így nem igazán jön be ez a stílus. Találkoztál ilyennel? Akár így a nyár folyamán máshol, akár ott konkrétan a gyulai szórakozó helyen?
2: Általában majdnem minden helyszínen megjelennek ilyen emberek, akik pont most beszélgettem valakivel, hogy ugye egy, nem feltétlen az ő kibájuk, hanem egyszerűen változott a világ, és sokszor az van, hogy egy nem is tudják, hogy milyen rendezvényen vannak. Tehát fogalma nincsen, hogy itt aki zenél, az mondjuk mit játszik le, hiába van kiírva, nem tudom, a eseménybe vagy a plakátra, hogy mit tudom, X-Men, Organic, Progressive, Melodic, House, DJ set, most mondtam valami. Egy, vagy azt se tudja, hogy ezek mit jelentenek, vagy nem is tudja, hogy egyáltalán mit csináljon, vagy csak egyszer megjelenik a helyen, azt se tudja, hogy éppen ki zenél, tehát ugye ezek ilyen nagyon összetett kérdések, de az is lehet, mivel hogy a zenei stílusok már annyira össze vannak kavarodva, hogy már gyakorlatilag meg nem lehet mondani egy zenéről, hogy akkor most ez inkább house, vagy inkább melodic techno, vagy most akkor ez progresszív, vagy a progresszívnek melyik válfaja, mert az is ugye millió lehet, tehát hogy nem is tudják, hogy mi van, stb. Meg ugye én azért is nem haragszok senkire, mert ugye nem ez lett megmutatva nekik. Békés megyében, főleg itt Békés Csaba környékén, ugye megszokták azt, hogy mit tudom én, most nem akarok zenéket említeni, hogy mindig ugyanazok a zenék vannak, vagy az lehet hip-hoptól, lehet retrónát, lehet mainstream diszkónát, lehet mondjuk úgy, hogy tech house stílus, most nem akarok ezt megnevezni semmilyen konkrét zenecímet, épp azért, hogy ne legyen ebből probléma. Szóval, amikor mindig ugyanazhoz vagy szokatva, hogy mit tudom én, a 17-es busz mindig 7-20-kor indul, akkor ne várjuk azt, hogy oda megy valaki, aki meg akarja váltani a világot egy teljesen másik zenével, és akkor az emberek meg hirtelen elfogadják, hogy ez így most jó. Tehát valamilyen szinten megértem, hogy ők nem tudják sok esetben hova tenni, hogy most mi történik, miért ilyen zene van, miért ilyen lassú, miért csak 120 BPM-es. Vagy például a gyulai helyszínnél a harmadik fellépésemkor ott játszottam bele olyan zenéket, ami magyar költők verseinek feldolgozásra, wow. Például több is van, mi történik, hogy kiszólalt meg magyarul, amikor valahogy oda nem illő volt ez az egész történet. Tehát vannak mindig olyan emberek, akik vagy tényleg nem tudják, hogy hol vannak, mire jöttek, meg hogy egyáltalán mi ez a zene. Az megint más kérdés, hogy a viselkedési szokások is sok esetben olyanok, hogy még mondjuk azt mondom, hogy Szegeden eszedbe se jut oda menni a DJ pulthoz, ha eszedbe jutna, akkor nem fognak oda engedni. Na most itt ugye nagyon sok esetben mindig az volt, vagy szokott lenni a probléma, hogy az emberek úgy szocializálódtak, hogy oda mehettek, és akkor kérhetek bármit, és nem lettek elhajtva onnan. És ez sajnos mai napig ugyanígy van, ez 15 évvel ezelőtt is így volt, meg most is úgy van, hogy nem feltétlenül gondolnak bele, hogy az, aki éppen a színpadon van, az a munkáját végzi, és végül is azért van ott, hogy téged, vagy a többi embert is szórakoztassa, de nem csak téged, hanem mindenkit, aki részt vesz az eseményen, vagy a rendezvényen. Igen, amúgy lelkileg néha nehéz megemészteni azt, hogy mondjuk benne vagy egy szedbe, bele vagy mélyülve, nagyjából van egy vonala, tudjuk, hogy mit akarunk, vagy én legalábbis, hogy milyen éveket akarok végigjárni a érzelmi szinten egy szedbe, és akkor odajön valaki, és egy igen kellemetlen jelzőket, meg mondatokat így beszól, és így nézel, hogy aha, és akkor így nem esik jól Isten igazából, nagyon rosszul esik, de térjek vissza agyilag abba, ahol voltam, és akkor játszak tovább, mert a többi 100 ember az meg örül, hogy végre olyat hall, amiért lehet, hogy 100-200 kilométert is kellett utaznia eddig.
0: Start Rádió.

0: és még több. Sportrádió. Sportrádió.
1: Neked egyébként célod, hogy egy kicsit neveld is az embereket kulturálisan? Tehát ne csak zenéket játsszál le, ne csak az legyen, amit te akarsz, így csúnya szóval, csúnyán megfogalmazva, hanem egy kicsit így kulturális szempontból is egy kicsit úgy formáld őket?
2: Igen.
1: Mert nekem így ez tűnt fel így a 2010-es évek elejétől kezdve.
2: Én mindig hiszek abba, hogy a zene által nagyon sokféle dolog lehet, kapcsolódások, érzelmileg különféle síkokon, meg rezgések, meg ilyen dolgok, tehát hogy én ezekben hiszek, hogy a zene az össze tud hozni embereket, meg hogy sok közösség alakulhat a zenék által, és igazából ezt próbálom egy kicsit erősíteni. Megnevelni igazából nem tudok senkit, mert nem tudom megváltani a világot, de megmutatni meg tudom, és például az esett jó például a Gyulai helyszínen is, hogy amikor fiatalok feljöttek a színpadra táncolni, kérdezték, feljöttek, mondom, gyertek, persze, mentek ezek a zenék, amiket soha az életben nem hallottak, ez 100%, mert ezt itt Békés Csabán, meg Gyulán, meg itt a környéken, az 1000%, hogy senki nem játszotta még le, főleg nem közönség előtt, legalábbis 15-20 évesek között, és annyira jó érzés volt, hogy abszolút nem érdekelte őket az, hogy most épp egy olyan zene szól, amit 100-szor hallottam a rádióban, vagy egy olyan zene szól, aminek a dallama, meg a basszusa, meg maga a hangulat, úgy minden úgy összeállt, és akkor elvisz, úgymond egy másik dimenzióba, és nagyon megörültem neki, hogy igazából vevőek lennének a fiatalok is az újra, és vevőek lennének a fiatalok is arra, hogy igenis, hoppá, van egy ilyen zene is, és ők is szeretnének szórakozni ezekre a zenékre. Csak nem mutatta meg nekik eddig senki, hogy létezik ez, hanem mindig rájuk van erőltetve az, hogy ezt kell hallgatni, azt kell hallgatni, csak a három mainstream, mit tudom én, milyen fellépő repjét lehet hallgatni, meg annak a rockbandának lehet hallgatni a zenét, holott nagyon sok tehetséges énekes, meg bármilyen stílusú zenész létezik, és van, csak meg kell nekik mutatni. Csak valamiért egyszer megragadtunk egy szinten, hogy nem. Értem, persze, hogy nagyon sokan ugye a biztosra akarunk menni, hogy biztos teltház legyen, hogy biztos élvezzék, hogy biztos jó legyen. Oké, csak akkor toporogni fogunk egész életünkbe egy bizonyos szinten, mert nem vagyunk hajlandóak. Most mondok valamit, 1985 óta ugyanazokat a slágereket szedjük elő, mert ugyanazokat a zenéket ismételjük, és ugyanazokat mutatjuk meg, és akkor persze, hogy a fiatal generáció, akinek az anyja is ezen nőtt föl, az még most is ugyanazt a zenét hallja, és azért is valószínűsítem, hogy ismerik azt, hogy én 25 éve mire táncoltam a tini diszkóba, és ők ugyanúgy tudják a szöveget, mert az anyja is azt hallgatja otthon, de lehet, hogy még a nagyanyja is, mert az lett beléjük nevelve. Nyilván vannak kivételek, meg vannak olyan családok, meg apukák, meg anyukák, akik egy kicsit a gyerekeknek megmutatják azt, hogy van egy ilyen stílus, és én is így voltam az én lányom, hogy mutattam neki mulatós zenét, mutattam neki rap zenét, mutattam neki rock zenét, koncertet, ugyanúgy diszkó zenét, új zenét, progressz, tehát sokfajta zenei stílus megmutattam, és döntsön ő, hogy neki mi a szimpatikus, és nem akartam sose ráöltetni egy bizonyos stílust. Ő választott magának, ráadásul a rock fele jobban húz, azt látom.
1: Ez lett volna egyébként a zárójeles kérdés.
2: Igen, vagy... amit sokat hall, azt is, tehát ugye ez a nevelés, ez sajnos működik, hogy amit ugye a rádióban ezerszer hall, azt tudja is kívülről, igen. De például van olyan zenekar, amit a kocsiban hallgatunk, egy rockzenekar, kívülről tudja a szövegét, pedig az rádióban nem megy. Ez biztos. Tehát, hogy arra nagyon fogékony az agya a rockra egyelőre, de különben most már így szoktam hallgatni mixeimet is, visszahallgatni kocsiba, hogy szól, mit tudom én, és azokat is eléggé azért úgy szereti. Tehát itt én abban látom a nagy problémát, hogy ami a DJ-nek az eredeti szerepe lett volna, hogy megmutatjuk az újat.
1: Igen, hát hanglemezbe mutató. Így van,
2: lemezbemutatást tartsunk, az már nem lemezbemutatás, hanem egyszerűen
1: ismételgetés,
2: és mindig ugyanazok a zenék, de lehet, én nem jól látom, én teljesen másba vagyok, ugye mondom, amit pont nekem az a szerencsém, hogy nem ebből élek, mert lehet éhen haltam volna, hogyha én itt csak progresszív house-t játszok, de nem tudom, nekem egyszerűen fejembe vettem, hogy ezt nem mehetünk el amellett, hogy egyébként most ez viccen kívül, ez Szegeden, Pesten, mindenütt ezek a zenei stílusok működnek. Az megint más kérdés, hogy egyébként kezdik ezt is szétcseszni, mert annyira sok ilyen bulit csinálnak már, meg már ugye minden helyszínen, tehát hogy váraktól, borbirtokon át, strandon, Gödörbe, nem tudom hol, mindenki próbál, ugye mi a klubok bezártak szerintem, és túltelített a DJ piac, ráadásul, ugye mindenki próbál valahova menni zenélgetni, akár nappal, hogy csak valahol ott legyen, hogy valahol helyet találjunk, hogy valami legyen, és

fiataloknak, hogy van ilyen, és mondom, élvezik, és az idősebbek pedig nagyon sokan oda jöttek gratulálni, meg hogy de jó, hogy végre megint hallunk ilyen zenét, sőt, olyanok is oda jöttek hozzám, például Gyulán, akik nagy Depeche Mode rajongók, meg ilyesmi, és játszottam egy-két Depeche Mode feldolgozást, ilyen progresszist, és azt mondták, hogy hallod ember, hát ilyen bulikat csinálni kéne, tehát ez nagyon jó, meg stb., hogy ez nagyon örülnek neki, meg szóval, úgyhogy így pozitív egyelőre a dolog. Start Rádió.

0: mik a terveid egyébként így a jövőre nézve? Folytatod ezt a, hát ezt most, a vonalat?
1: Vagy? Most egyelőre úgy érzem, hogy ebbe tudok kiteljesedni, most lesz még két fellépésem, egy fesztivál jellegű, meg egy, egy teraszos esemény, ahol ugyanezekkel a zenékkel megyek. A téli dolgokat, vannak már beszélgetések ezekről, hogy kellene csinálni ilyesmi jellegű rendezvényeket, meg én is terveztem sajátot, de még egyelőre nem forta ki magát, tehát most lemegy ez a két fellépés, aztán kicsit gondolkozok, illetve a jövő évre van egy teljesen magán, privát partis rendezvény terve, egy nagyon nagyon komoly, exkluzív helyszínen. Nem egy nagyon-nagyon komoly helyszínen, hogyha tulajdonos meg tudom győzni egy olyan helyszínen, ahol még soha nem volt semmilyen rendezvény, és egy olyan látvány, meg minden van ott, hogy az kár lenne kiadni, de ilyen top

0: Sikletestát igazából senki nem fog tudni semre, egy titkos rendezvény.
1: Négy szem közt vagyunk, tehát nem mondom el senkinek Betszó.
0: Ugyanez a vonalon, ugyanebben a zenei stílusban, de egy kicsit komolyabbra gondolva, egy kicsit mondjuk úgy, hogy ez ilyen kicsit goásabb jellegű, de mégsem, de viszont ez a zeneileg ez a progresszívabb vonal, akkor ilyen tényleg ilyen kicsit vissza a gyökerekhez című rendezvény lenne, tehát emberi kapcsolódás, akár egy grillezés, akár egy jó közös jogázás, akár egy... Tehát ilyesmiket szeretnék, de nem árulok el nyilván mindent, mert elég sok terv van, meg aztán kérdés is, hogy mit tudok belőle megvalósítani. És ezt egy olyan helyszínen, ami tényleg egyedülálló, és nem is tervezek oda egyelőre többet, hanem csak egyet, hogyha a tulajdonos is rámondja teljes mértékben az áment, meg nyilván szerződést megírjuk, akkor ez egy jövő évi terv, amit lesz egy éven megtervezni, hogy ezt hogy rakjam össze, hogy megfelelő legyen. Egyébként nagyon sok DJ is jelentkezett, és nagyon komoly nevek erre a rendezvényre. Meglátjuk.
1: Zsolti, köszönjük szépen.
0: Én köszönöm.
2: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Sok szeretet!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Na és akkor mi van? Nem az a lény, ki vagy, hanem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézze be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, ha beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.

veled, de teszel asszát, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsém, ha jó megszúrnak, a Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy lepergett.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Confession of the Groom.

0: Radio.
1: Hát egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

Шторм.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 20-a vasárnap déli 12 óra van. Tervezett áramszünet lesz Békéscsabán szeptember végén. Célzott intézkedésekkel tisztítják meg a békéscsabai kerékpártárolókat a gazdátlan bicikliktől. Közel 200 millió forintos fejlesztés kezdődik Gerendáson. Új pumpapályát adtak át Szarvason. Már is mondom a részleteket. Tervezett hálózati munkálatok miatt áramszünet lesz több Békéscsabai utcában szeptember 28-án, tájékoztat az MVM Dímász Áramhálózati Kft. A munkálatokat délelőtt 9 és este 7 óra között végzik a szakemberek, ezért a szolgáltató kéri az érintett lakosokat, hogy időben készüljenek fel a kimaradásra. Az áramszolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt agregátort kizárólag a társaság előzetes írásbeli engedélyével lehet használni. Az agregátoros használati szándékot pedig 5 nappal az áramszünet előtt be kell jelenteni a szolgáltató e-mail címén. Békéscsabán a Vécsei utcai kerékpár tárolóban hetek óta két roncs kerékpár foglalja a helyet a használók elől, ami ismét ráirányította a figyelmet a közterületi tárolók karbantartására. A helyzet kapcsán dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy jogilag különbséget kell tenni az elveszített és az elhagyott tárgyak között. A lezárt kerékpárok esetében a tulajdonos a lakattal jelzi a tulajdonjogát, így azok nem minősülnek elhagyottnak, még ha régóta állnak is egy helyben. Ezzel szemben a lezáratlan, elhagyott tárgyak bejelenthetők a rendőrségen vagy a polgármesteri hivatalban, míg a hulladéknak minősülő roncsok elszállítása a terület gondozójának feladata. A jegyző emlékeztetett, az önkormányzat rendszeresen végez karbantartást a városi tárolóknál. A legutóbbi 2024 nyári nagytakarítás előtt egy hónappal figyelmeztették a lakosságot, a helyszínen maradt kerékpárokat pedig elszállították. A tulajdonosoknak a szállítás után 90 nap áll rendelkezésükre, hogy igazolják tulajdonjogukat és átvegyék a biciklit.